Hava Isten ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lanszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Hava Isten meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent domja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön csak kosparozzon. Hava Isten, föltől a fényes égi.

szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa ember a pusztulás közepén?